0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Slovensko.
1: Zmena zasadnutí valného zhromaždenia klubu slovenských dôchodcov v Budapešti. Za predsedu bol zvolený pôvodom Komlóšan Ján Kukučka.
2: Nagyon népszerűek a Szlovákiában tett kirándulások, a szlovássággal kapcsolatos témák, mondtam is, hogy anyországgal való kapcsolattartás. Budapesten vagy Magyarországon nagyon sok program van, tárlatok megnézése, Békés Csabai Kolbászfesztivál, kirakodóvásárok, templomokban való egyházi eseményeken való részvétel, iskolákban való részvétel, téglalapú ünnepségek, szóval mind, ami a kerületi önkormányzaton keresztül kapcsolódó rendezvények, és abban részt veszünk. Hát nyilván, mint ugye nyugdíjasok, nagypapák, nagymamák aktívan részt vennek az unokák. Nagyon sokan ugye vidékről kerültünk ide, és a szülőfalujukkal, városukkal a kapcsolat, tehát az egy lényeges dolog, hogy nem szakadunk el a szülőfalunktól, a szülőhelyünktől. Hát, sőt, hát nagyon sokan vannak, akik szlovákiai születésűek. Szívesen látnak minket, és mi sem feledkezünk el arról, hogy hol születünk, és a gyökereink hol vannak.
3: Ja som úplne nová členka.
1: Hovorí Mária Libajová.
3: Tak som sa sem dostala, že ja som členkou speváckého zboru Ozvena. A tam sa mi veľmi páči, tam som medzi Slovákmi, my sa máme strašne radi a sme veľmi oduševnení. A tak som sa zoznámila s týmto klubom.
4: Ako sa vám páčilo toto dnešné popoludne, kde ste prijali vlastne aj funkciu vo vedení?
3: Celý program sa mi páčil a veľmi sa mi páčilo aj divadlo. A tak krásne rozprávali slovensky, že som úplne bola dojata.
1: Počuli ste zvukovú montáž z valného zhromaždenia Budapešťanského klubu slovenských dôchodcov, ktoré sa konalo na jar roku 2019. Rozhovory pripravil Ján Benčík.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 16-a, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A Tótkomlósi evangélikus templom harangját hallották. A Békésszent Andrásra települt szlovákok közül 80 család Szarkóczi János lelkész és Mravik Péter tanító vezetésével 1746 tavaszán áttelepült arra a helyre, amit az akkori földesúr kijelölt nekik. Így alakult újjá Tótkomlós a Szárazér partja mentén. A templom építését 1792-ben kezdték el. A lelkész Szexti György kiváló szervezőnek bizonyult. A gyülekezet 3128 főt számlált akkor. Az építéshez 1 millió nagyméretű téglát égettek ki, és építettek be. A faanyagot a Maroson úsztatták le Aradig, és onnan szekerekkel szállították Komlósra. A templom szentelés ünnepe pedig 1795. november 8-án volt. A templom 42 méter hosszú, 19 méter széles, belmagassága 22 méter. A torony 57 méter magasba nyújtózik. Teteje eredetileg fazsindejes volt 1922-ig, amikor palára cserélték. A gömböt és a csillagot 1942-ben részből készítették el és helyezték fel. A toronyban 4 harang lakik, a legnagyobb 9 mázsás. Az oltárkép Krisztus mennybe menetelét ábrázolja, az oltár díszítő fafaragások Dunajszky Lőrinc alkotásai. A templom orgonáját 1834-ben Komornyik Benedek nagyváradi orgonakészítő építette. Korábban minden alkalommal szlovák nyelven folytak az istentiszteletek. Ma havonta egyszer van szlovák nyelvű istentisztelet. A gyülekezet éppen most választott ismét olyan lelkészt, aki maga is a Magyarországon élő szlovákság tagja, és akinek a szolgálatától a szlovák nyelv megőrzését reméli a gyülekezet.

0: Jelenlét, kultúra.
1: Devleszara Kávtumén Romali, Noroksi Szanatácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A jazzben tudom kifejezni az érzelmeimet. Meséli Kollár Liza, fiatal énekesnő, aki zenéjével békét és nyugalmat szeretne közvetíteni a hallgatóknak. A jazzben találta meg azt a szabadságot, amelyben igazán önmaga lehet. Kollár Liza, fiatal énekesnő, idén már második alkalommal vett részt a Schneidberger Zenei Tehetségközpont táborában, ahol nem csak kiváló tanároktól tanulhatott, hanem a közös zenélés, az improvizáció és a színpadi tapasztalatok révén is sokat fejlődött.
2: Mikor érezted azt először, hogy a zene az fontos része lesz az életednek?
3: Talán akkor éreztem a leginkább fontosnak, amikor első helyezett lettem egy otthoni versenyen, és egy népdalt énekeltem, azt hiszem ilyen 10-11 éves voltam, és első helyezett lettem, és az az érzés, éreztem azt, hogy ez jó, és hogy ez nekem ez tetszik, és ezt akarom csinálni.
2: Mesélj egy picit magadról, kérlek, te honnan származol, milyen a családod, zenész családból származol egyébként, onnan jött a támogatás, vagy az ötlet, hogy te is ebbe az irányba menj tovább?
3: Így van, zenés családból származom, én a Jászságból jövök egy ottani kis faluból, Jászkiséről, és igazából mindig inspirált a családom, hogy a zenével foglalkozzak, viszont ugye időközben eltértem a hagyományos folkról zenétől, a jazz irányába mentem, és valószínűleg ebben az irányban is fogok maradni, mivel úgy érzem, hogy ez vagyok igazán én, és a családom támogatja ezt az irányt is.
2: Mikor történt meg ez a váltás, amikor a jazz felé kezdtél kocsingatni, ez mikor történt, vagy minek a hatására?
3: Ugye én 2 évvel ezelőtt kezdtem el a jazzzel foglalkozni, viszont leginkább talán 1 évvel ezelőtt kezdett el ez bennem érlődni, amikor a jazzének tanárom Varga Dávid irányított Jobb útra, és mutatta meg jobban a jazz világát. Ő motivált arra, hogy ebbe jobban belefúrjam magam. Amikor meghallottam először Ella Fitzgeraldot énekelni, akkor így beleszerettem az egész nő stílusába, hangjába, amit így csinált a színpadon, és ez kezdett el így engem inspirálni, motiválni, hogy ezzel folytassak valamit.
2: Akkor magadtól kezdtél így tanulgatni, vagy így elesni az éneklésnek ezt a műfaját, vagy úgy említetted most Varga Dávidot, ő volt az, aki segített ebben, vagy ki volt még, aki tudott téged tanítani?
3: Így van, Varga Dávid hozta fel bennem ezt az egész jazz világot, ez mellett ott volt még Farkas Zsolti, aki a zenekari tanárom, Jónás Géza, Schneidberger Toni, Bocsai Kriszta, és még sok más. Ez mellett, amikor elkezdtem a jazz világában zenét hallgatni, nagyon sok énekesnő, Ernesti Anderson, Nina Simone, Peggy Lee, nagyon sokan inspiráltak és fejlesztettek. Én mindig azt csinálom, hogy élő koncerteket nézek, ami régebbi, és mindig ellesem a technikákat. És amikor ezt elkezdtem, akkor éreztem azt, hogy ez beválhat technikai szempontból.

0: Mit ad neked ez a műfaj? Hogy tudnád megfogalmazni, számodra mi a jazz?
1: Mivel még kezdőnek gondolom magam, azt mondanám, hogy a jazz az egy olyan műfaj, amely felemészt magunkban olyan dolgokat, érzéseket, amelyeket talán eddig nem vettünk észre magunkban. Legalábbis nekem ezt adta, amikor ezzel így elkezdtem komolyabban foglalkozni, és a személyiségem is egy kicsit megváltozott ebben a szempontban. Szóval szerintem a jazz az egy nagyon életszerű, motiváló szint ad az életnek szerintem.
0: A közelmúltban ért véget a Schneidberger Zenei Tehetségközpont tábora, amiben részt vettél. Milyen élményekkel gazdagodtál ott?
1: Ugye én már 2 éve járok, szóval konkrétan hazajárok. Van egy nagyon jó közösségünk, ami mikor hazajövök, nagyon hiányzik, mert ott érzem azt, hogy olyan emberekkel vagyok, akik motiválhatnak engemet. Nos, nekünk van egy groove csapatunk, egy R&B zenekarunk. Most jelenleg a barátnőm Pál Balázs Vivien énekelt, Stevie Wondertől a Moon Blue-t. Mi pedig voltunk a háttérénekesek. Ez egy nagyon jó élmény, mert én úgy gondolom, hogy háttérénekesként is nagyon sokat tud tanulni az ember, mint hogy főénekesként. Ez egy nagyon jó élmény volt. A másik az, hogy végre én is úgy érezhettem, hogy szintre lépek, mert egy komolyabb standardet tanulhattam meg, Chick Corea-tól a Highwire-t, és nagyon nehéz volt, viszont megugrottam, megcsináltam, és büszke vagyok magamra, meg a társaimra is.
0: Mi az, amiben úgy érzed, hogy fejlődtél azóta, mióta része vagy a Schneidberger Zenei Tehetségközpontnak?
1: Zeneileg biztosan, hogy fejlődtem. A stílusom is fejlődött, mind ruházatilag, ha mondhatom így, mind emberileg. És amit mondtam is, hogy olyan dolgokat tanultam meg saját magamról, amiket így eddig nem nagyon éreztem, vagy nem nagyon vettem észre magamban. Szóval ez is megváltoztatott a tábor miatt, hogy másképp lássam a világot. Ez megváltoztatott. És szerintem ez a tábornak köszönhető, a sok ember miatt, akiket ott ismerek. Valamilyen szinten ezt hozták ki belőlem. És ezért hálás vagyok.

0: Azért az egy felemelő érzés lehet, mikor hazai zenei élet legnagyobb muzsikusaival együtt dolgoztok, és egy színpadon álltok, és kollégaként tekintenek rátok. Ezt hogy élted meg először? Mennyire volt ez furcsa, vagy teljesen természetes volt?
1: Nagyon furcsa volt, mert ugye én, amíg el nem kezdtem ezzel foglalkozni, azelőtt nem nagyon hallottam erről a műfajról, sőt, még a zenészekről sem. És amikor így ebbe belecsöppentem, így nagyon nehéz volt megszokni azt, hogy ez egy ilyen szituáció, hogy amikor zenész együtt másokkal, akkor nem csak egy ember leszel, vagy csak egy énekes, hanem figyelned kell a többiekre is. Nagyon, nagyon-nagyon. És szerintem ez is fejlesztett engem zeneileg, hogy oda kell figyelni másokra, és nem csak magadat kell előrébb helyezni, mert te vagy az énekes. Szóval furcsa volt, de egy idő után megszoktam.
0: És milyen érzés, amikor a színpadon állsz és énekelsz, és azt csinálod, amit szeretsz? Milyennek a varázsa? Mert nyilván ki szeret énekelni, otthon is nagyon szereti. Szereti a gyakorlást vagy az éneklést, de azért a színpad az egy más közeg.
1: Amikor a színpadon lehetek, az szabadság. Szabadnak érzem magam. Úgy érzem, hogy az érzelmeimet megmutathatom a közönségnek, és kibontakoztathatom magam. Az elejében nagyon féltem felmenni a színpadra, nagyon izgultam, viszont most már nagyon szeretek a színpadon lenni. Sőt, ha le kell jönni, már attól szomorú vagyok. Úgyhogy szabadságként fogalmaznám meg.
0: Hogyan képzeled el a zenei pályádon a jövődet? Zenekarban gondolkodsz elsősorban, zeneszerzésben, dalok írásában, szóló éneklésben, ugye itt is van azért több út. Mi az, ami most így az elképzeléseid között van?
1: Jelenleg én úgy érzem, és úgy is szeretném tervezni a jövőben, hogy én zenekarban fogok énekelni. Azt még nem tudom, hogy milyen pozícióban, viszont úgy gondolom, hogy zenekarban sokkal nagyobb értéke van a zenének, mármint énekesként, mint szólóistaként, mert ahogyan mondtam is, nagyon sokat lehet egymástól tanulni, meg ennek van egy külön vibe-ja, hogy egy zenekarba vagytok. Úgyhogy remélem, hogy a jövőben zenekarba fogok énekelni egyszer.
0: Még ez is ugye a jövő zenéje, de hogy képzeled el, ha van elképzelésed, hogyha majd zenekarban leszel énekesnőként, akkor standardeket szeretnél előadni, vagy saját repertoárt, saját dalokat?
1: Én leginkább az R&B-t szeretem, de rettenetesen, úgyhogy ha jóisten is akarja, lesz olyan zenekar, akkor én R&B műfajban szeretnék majd énekelni, ez mellett persze, ha beugrik egy-két jazz standard, azt is nagyon szívesen el fogom énekelni. Úgyhogy leginkább R&B, jazz, ezek a műfajok, amik leginkább érdekelnek.

0: Mit szeretnél átadni a közönségnek?
1: Én azt szeretném, hogyha az emberek hallgatnak engem, szeretném azt, hogy elfelejtsék a mindennapi problémákat. Mert azért én is, hogyha zenét hallgatok, azért hallgatok zenét, hogy elfelejtsem a problémáim, a fájdalmaim akár, és én ezt szeretném közvetíteni, hogy békét, megnyugvást, jó kedvet, mert azért ezek fontosak, és az életben vannak olyanok, amikor nem vagyunk boldogak. Úgyhogy ez nagyon jó érzés lenne, hogyha valaki egyszer azt mondaná, hogy ő neki most az élet jobb a kedve, mert nem tudom, meghallgatta a zenémet, vagy nem tudom, eljött egy koncertemre, azért az nagyon, nagyon jó lesne, jó érzés lenne.
0: Van olyan hazai előadó, első körben hazai, aztán akár nemzetközi is, akivel nagyon szívesen dolgoznál együtt, akivel úgy érzed, hogy egy színpadon kell egyszer állnotok?
1: Aki hazai előadó, és nagyon szeretem, illetve nagyon inspirál, az Fatima egyébként. Nagyon szeretem. Ugye az én édesanyám, ő őskori fekete vonat van egyébként, úgyhogy nagyon sok dalukat hallgattam, meg amikor szólóista lett, akkor is nagyon sok zenét hallgattam, és nekem nagyon inspiráló a Fatima, úgyhogy vele nagyon szívesen dolgoznék. Hát az én példaképem egyébként Erika Badu, ő az R&B-be nagyon-nagyon jelképes ember, nagyon sok mai sztárnak a nagy példaképe egyébként, és hát már most idős nyilván, de azért vele nagyon menő lenne, nagyon sok mindenbe motivál engem az a nő. Nagyon szeretem.
0: Ugye, ahogy említetted is, már akkor több éve a jazz énekléssel foglalkozol, és színpadon is álltál, többször koncerteztél is, de mindenek ellenére nagyon-nagyon fiatal vagy, és nagyon sok érzelmet is közvetítesz a zenéden keresztül, a hangodon keresztül. Honnan tudod ezeket az érzelmeket előhívni, hiszen még annyira fiatal vagy, de mégis nagyon-nagyon hitelesen tudod közvetíteni, és nagyon érzelmes az előadásod.
1: Hát én annak ellenére, hogy 18 vagyok, nagyon érett embernek gondolom magam. De ez most nem azért, mert beképzeltelnék, vagy valami, de hogy azért sok dolgot átéltem már. És én egy olyan ember vagyok, aki így próbálja minél leginkább nem mutatni az érzelmeit, hanem így elzárkózok azért. És pont ezért szabadság a zene, meg a koncert, meg az éneklés, mert ilyenkor, amikor énekelek, legyen az bármilyen dal, akkor így ezek az elzárt érzelmek előtörnek. És ezért is mondtam azt, hogy szabadság a színpadon lenni, mert ilyenkor ezt így elmondhatom. És ez, szerintem ez egy nagyon nagy dolog, mert sokan nem tudják ezt így közvetíteni, de az, hogy én így az éneklésen keresztül meg tudom ezt mutatni, vagy ki tudom magam fejezni, ezért én hálás vagyok.

0: Ahogy említetted is, a Schneidberger Zenei Tehetség Központban Varga Dávid jazzénekes volt a tanárod, mentorod. Mi az, amit ő tudott neked adni? Konkrétan csak technikai zenei dolgokra kell gondolni, vagy akár emberi dolgokra is, a személyiségedet fejleszteni, vagy mi az a mondat, vagy amit úgy nagyon hozzá kötsz, vagy úgy fel tudnál idézni, hogy igen, ezt mondta, és az úgy bennem van mondjuk színpadra lépés előtt, egy jó tanács, bármi.
1: A Dávid az nekem nagyon nagy változás volt, mert mielőtt nem volt ott, elég nehéz volt nekem beilleszkedni, illetve megszeretni a jazzt is, őszinte leszek. És amikor odajött, akkor nagyon kíváncsian vártam, hogy ki is ez az énekes, meg akkor még egy picit aggódtam, hogy férfi. És nekem ezelőtt nem volt férfi énektanárom, viszont rengeteget motivált, nagyon nagy hitet belém tett zeneileg az, hogy én ezt meg tudom csinálni, mert nagyon letört voltam, mert úgy éreztem, hogy nekem ez nem fog menni, nem leszek erre képes, és amiket mondott, az nagyon-nagyon nagy dolog volt, mert nagyon sokszor osztott meg olyan történeteket, amikor ő volt lent az életben is, hogy ő hogyan oldotta meg, és nagyon nagy motivációt öntött belém, és emlékszek rá, mikor volt egy olyan óra, amikor letört voltam, nem éreztem jónak az éneklést, minden bajom volt, és akkor az egész órát egy ilyen beszédbe megtartotta, és ahogy kijöttem az óráról, így minden megváltozott. Szóval nagyon nagy lelkedben én öntött, és szerintem én nekem utána jött meg a magabiztosságom, hogy én erre igenis képes leszek. És mai napig egyébként így ezekre visszaemlékszek, mert mai napig előtörnek ezek a kétségek, de a Dávid nagyon jó tanár mindenféle szempontból.
0: Akkor nagyon fontos a támogató közeg, meg a környezet. Ugye, amit te a szüleidtől is, a családodtól is megkapsz, és a tanáraidtól is. Van-e olyan rutinod, bármi, amit mondjuk színpadra lépés előtt csinálsz? Nem tudom, akár skálázás, vagy bármi, ami hozzátartozik ahhoz, hogy te felmenj a színpadra.
1: Persze, hogy van, muszáj, hogy legyen. Nem tudom, ismered-e a Cheryl Portert? Amerikai énektanár, szerintem a világ egyik leghíresebbje most. És neki vannak nagyon jó skálái. Azokat szoktam csinálni, illetve amiket így az otthoni énektanár megtanított, vagy akár a Dávid a Schneidbergerbe. Szerintem nagyon fontos a beéneklés, mert konkrétan, ha nem énekelsz be, akkor nincs értelme az egésznek, szerintem. Akkor nem lesz jó. Legalábbis nekem. Sokszor jártam már, úgyhogy nem énekeltem be, és mindig valami nem volt jó. Nem éreztem jónak. Mert ugye a jazzhez, meg az R&B-hez kellenek ezek a skálák, úgyhogy nagyon szeretem ezt a Cheryl Portert is, mert nagyon komoly skálákat mutat és kirak.

0: Mennyi gyakorlással jár egyébként egy jazz énekes nő élete?
1: Hát rengeteggel. Egyébként ez attól is függ, hogy milyen dalt gyakorolsz, de egyébként rengeteggel, mert szerintem nálam ez úgy van, hogy minél többet gyakorolok, annál rosszabbnak érzem. Szóval ezért még többet gyakorolok, úgyhogy csupa gyakorlás az élet szerintem ebben a műfajban. És nem csak az énekeseknél, hanem minden egyes hangszeresnél.
0: Az elején említetted a beszélgetésnek, hogy ugye amikor a színpadon állsz zenekarral, akkor a kamarazene miatt nagyon fontos az egymásra figyelés. Ugye te énekes nőként elől vagy, tehát valamennyire neked kell irányítani a zenekart. Ez a része nehéz volt így elsőre, vagy valahogy ez is úgy zsigerből jött neked?
1: Dehogy rettegtem az elején, hogy most akkor mit kell csinálnom. Igen, ezt is meg kellett nagyon tanulni, hogy hogyan kell vezetni a zenekart. Nagyon sok időbe telt, de ahogy mondtam, amikor a Dávid megérkezett, azért ő mutatott egy-két trükköt, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat elsajátítani, úgyhogy időközben belejöttem.
0: Ugye ez a szakma is, mint ahogy talán más is, sokkal több összetevőből áll, mint amit a közönség úgy elsőre látna, vagy elsőre feltételezne, tehát hogy nem csak annyi, hogy az ember a színpadon van és leadja a koncertet, hanem az egyrészt rengeteg gyakorlás és tanulás előzi meg, és még nagyon sok összetevője van ennek a szakmának. Te hogyan látod magad a következő időszakban, vagy a jövőben, zenei téren, hol szeretnél lenni mondjuk 5-10 év múlva?
1: Nagyon nagy álmom kint külföldön zenélni. Nyilván ehhez nagyon sokat kell tenni, meg tanulni, meg gyakorolni, és kell a tapasztalat is, viszont nagyon nagy álmom valahol kint külföldön zenekarban énekelni, akár a R&B-t, akár jazz-t. 5-10 év múlva kint külföldön látom magam valahol. Hát remélem, hogy így fog történni.
0: Hogy látod a hazai jazz világát egyébként? Most, hogy ugye említetted, hogy külföldön képzeled el magad, ez annak köszönhető, hogy nagyobb teret látsz külföldön jazz énekesnőként, mint itthon?
1: Abszolút nagyobb teret látok kint külföldön, mint itthon. De talán nem csak azért szeretnék kimenni külföldre, mert nagyobb a tér a jazz világában, vagy akár az R&B világában, hanem mert ez egy gyerekkori álom is egyébként, hogy kint külföldön valahol.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor nagyon sok sikert kívánok neked a terveid megvalósulásához és a nemzetközi karrierhez is az énekesi pályán.
1: Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy meghívtál.

0: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име, Света Океансева, и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Немет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. Слушайте ни отново следващата сряда и не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването може да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено от медийна компания Дуна през 2026 година. Dočuvane i prijaten den!
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Rubonyová Ivett a szerkesztő nevében Bencsik János köszönti Önöket. A mai Nemzetiségek zenéje magazinunkban Monika Midriakovát ismerhetik meg. Egy fiatal szlovák zenészről van szó, aki zeneszerző és énekes is egyben. Bevezetőül hallgassuk meg azt a dalát, mellyel a legrangosabb cseh zenei díjra, a Cseh Oroszlánra is jelölték 2018-ban. Az év legjobb zenéje kategóriában nevezték. Filmzenéről van szó, melynek címe Minden meg lesz. A szerzők Monika Midriakova, Simon Holly, Pavel Sambuski.

0: Monika Midriaková 1990-ben született, a Prágai Filmművészeti Egyetemen vágást tanult. 2012-ben Peter Marekkel közösen alapítottak egy zenei formációt, egy elektropop projektet, Monikino Kino, azaz Mónika Mozia névvel. 2014-ben jelent meg a Prázdnyini, azaz Vakáció című albumuk. Erről forog most két felvétel, az Ussa Preberám, azaz Már ébredezek, és a Gyesziata Noc Primori, azaz A tizedik éjjel a tengernél.
1: Atmosfera zizbi. Osemnáctého oktobra.

A Monikino Kino, azaz Monika Mozia elektropop projektet hallottuk. Két tagja volt a formációnak, Peter Marek szövegíró és Monika Midriakova zeneszerző. 2016-ban ez a projekt felbomlott, és Monika saját maga kezdett el dalaihoz szövegeket írni. Erről az időszakról így beszélt. Amikor otthagytam a Monikino Kino formációt, és befejeztem a Prágai Filmművészeti Egyetemet, éppen ebből a speciális helyzetből fakadt az akkori inspirációm. Az iskola után ugyanis minden biztos pontnak vége lett. Kerestem az új biztos pontokat az életemben. Először kezdtem saját szövegeket írni. Tudni akartam, képes vagyok-e erre, azaz mindent egyedül véghez vinni. Az eredmény egy új projekt lett, melynek címe Letos Monikó, azaz Nyár Mónikával. Ebből az időszakból játszunk le most szerzeményeket. Nyercsó Pekne, azaz Valami Szép, Szen Vovnútri, azaz Belső Álom, és a Strácágy, azaz Elveszteni. Ének és billentyűs hangszerek Monika Midriaková, gitár Lukás Klavrza, ütős hangszerek Misoskoda.

0: Mónika Midriaková szlovák énekesnő felvételeiből válogattunk. Hrubonyová Ivetta szerkesztő nevében is Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánunk. Viszont hallásra!
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 15-e, kedv van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi

0: Nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most keddi műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét közéleti magazinját, majd a Lovári és a Ruszin félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét, közélet.
2: Devle Sarakhavtumé Romale, Noroksi Sanatácsibuna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A jog akkor tölti be a szerepét, ha tudjuk, hogy létezik. Vallja dr. Lajos Edina, alapjogvédelmi szakjogász, aki a kisebbségek és nemzetiségek jogainak érvényesítéséért dolgozik elhivatottan. Dr. Lajos Edina, alapjogvédelmi szakjogász, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, akinek munkájának középpontjában az alapjogok érvényesülése, a kisebbségek és nemzetiségek jogainak védelme áll. Kiemelt figyelmet fordít a cigányság helyzetére is. Kutatásaiban és szakmai munkájában azt vizsgálja, hogyan válhat a jog valódi eszközévé az egyenlő bánásmódnak. Mikor érezted először azt, hogy a jog a számodra nem csak egy szakma, hanem olyas valami, amivel az emberek életére is hatással lehet?
3: Számomra a jog kezdettől fogva hivatás volt, nem pusztán egy szakma. El kell mondanom, hogy egy szerető családban nőttem fel, ezért minden nap hálát adok a Jóistennek, azokért az értékekért, a tiszteletért, az emberségért, a felelősségért, amit otthonról hoztam, a gyökereimtől, és hogy egyre jobban megismertem a társadalom működését, egyre erősebben éreztem, hogy a jog igazi küldetése, az emberi méltóság védelme, és különösen azoké, akik sérülékenyebb helyzetben vannak, és ez vezetett az alapjogvédelemhez is, és ezért foglalkozom a kisebbségek és a nemzetiségek jogainak érvényesülésével. És meggyőződésem, hogy a jog akkor tölti be szerepét, ha nem csak szabályokat alkalmaz, hanem emberséget is, és a jogász dolga, hogy meglássa a törvény mögött az embert, a sorsokat és a közösségeket, és ez a gondolat vezet előre a munkámban is. Nagyon fontos elmondanom, hogy nem csak alapjogvédelmi szakjogász vagyok, hanem másik küldetésem a magyar nóta, és ezáltal a zene szeretete. És számomra a magyar nóta és a cigányzene nem egyszerűen zenei műfaj, egyfajta történetet is hordoz arról, hogyan kapcsolódott össze a magyar kultúra és a roma muzsikusság. A cigányzenészek évszázadokon keresztül közvetítettek olyan zenét, amely ma már a magyar kulturális örökség részeként bennünk él, és én ezt valahol nagyon közel érzem az alapjogvédelemhez is, mert az alapjogvédelemben is azt keresem, hogyan tudjuk megőrizni az ember méltóságát, identitását, és azt a jogát, hogy saját története legyen. És a zene egy olyan hidat épít az emberek között, amely egy olyan csodálatos lelki összhangot teremt a kultúrák, magyarság és a romaság között, amelyet meg kell, hogy őrizzünk, és úgy gondolom, hogy jognak is ennek kéne, hogy a feladata legyen.
2: Mi az szerinted, amit egy jogász másképp lát az emberekről, mint egy laikus?
3: Talán azt, hogy egy történet mögött megpróbálja meglátni a jogilag fontos részleteket is. Egy laikus azt mondja, ez igazságtalan. Egy jogász pedig elkezdi megkeresni, hogy miért is igazságtalan, milyen jog sérülhetett ki a felelős, és milyen eszköz áll az ember rendelkezésére. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a jogász ne veszítse el az emberi látásmódját, nem szabad odáig eljutni, hogy már csak egy ügyiratot látunk kvázi, és nem azt az embert, akinek az életéről az ügy valójában szól. Szakemberként fontosnak tartom, hogy ne csak reagáljunk a problémákra, hanem előzzük is meg őket oktatással, tájékoztatással, és a legfontosabb, hogy jelenléttel. Mindig azt keresem, ami összeköt minket, és nem azt, ami szétválaszt, és a közös nevező megtalálása nem csak jogi, hanem emberi feladat is.

0: Volt-e olyan jogi ügyed, vagy történeted, ami nagyon megmaradt benned, akár emberileg, vagy szakmailag?
1: Az az igazság, hogy vannak olyan történetek, amelyek azért maradnak velünk, mert megmutatják, milyen következménye lehet annak, ha valaki nem tudja, hogy érvényesítse a jogait. És ezekben azt tartom különösen fontosnak, hogy ne csak azt kérdezzük, vagy arra koncentráljunk, hogy ki nyerte meg az ügyet, hanem azt is, hogy mi történt azzal az emberrel, eközben milyen folyamaton ment át. Sajnos azért el kell mondanunk, hogy a romákat nagyon sok esetben negatívan diszkriminálják, és én ezért küzdök, én erre tettem fel az életemet, és nagyon sok ilyen jogesetem volt, hogy a cigányságot azért különböztették meg negatívan, mert a származását egy negatív bélyegnek tüntették fel. Sajnos ezekért az ügyekért kell tennünk, és ezt nem szabad, hogy elharapozz, mert mindig azt kell néznünk, ami összeköt minket, és soha nem azt, ami szétválaszt.
0: A jogvilága sokszor nagyon távolinak tűnik a laikus emberek számára. Szerinted mivel lehet közelebb hozni, vagy úgy megfogalmazni, hogy mindenki úgy érezze, hogy ez róla szól?
1: Sokszor azt látom, hogy a bizalom a legfontosabb. Ha valaki azt érzi, hogy meghallgatják, már azzal visszaadunk valamennyit az emberi méltóságból. És valójában az a legfontosabb, hogy nem a paragrafussal kezdjük, hanem magával, az emberrel, a személyiséggel. És azt mondom valakinek, hogy az alaptörvény alapján ez és az a joga, lehet, hogy 5 perc múlva már nem is tudja, hogy miről beszélünk, de ha azt mondjuk, hogy jogod van ahhoz, hogy emberként bánjanak veled, jogod van ahhoz, hogy ne érjen hátrány azért, aki vagy, akkor már kapcsolódni tudunk hozzá, és a jog akkor válik igazán élővé, amikor az ember felismeri benne a saját életét is.
0: Volt olyan, amikor az igazságosság mentén mást éreztél, mondjuk magánemberként, és más gondoltál jogászként egy adott ügyről?
1: Hát ez egy nagyon nehéz, talán a legnehezebb kérdés. A jog és erkölcs igazságérzet nem esik mindig tökéletesen egybe, és egy jogásznak viszont az a feladata, hogy ne egyszerűen a saját személyes igazságérzetéből induljon ki, hanem megvizsgálja mindig a jogi kereteket is. És ugyanakkor szerintem az is fontos, hogy ne váljunk érzéktelenné, mert azért nagyon sok jogász elköveti ezt a hibát. Ha egy jogi helyzet társadalmi vagy emberi szempontból problémás, arról beszélni kell. A jog ugyanis nem egy lezárt, mozdulatlan világ. A társadalom mindig változik, és a jogalkotásnak is folyamatosan reagálni kell az új helyzetekre, de ahogy Georg Jellinek mondta, a jog erkölcsi minimum. Sajnos vannak olyan helyzetek, amikor nem az a döntés születik, ami az erkölcs mesdjéjén van, de nekünk azért kell küzdenünk, hogy ezt közelebb hozzuk az igazsághoz, az erkölcshöz, és az emberi történetek mögé kell néznünk, nem mereven, textuálisan, csak a jogszabályokat figyeljük. A munkám során mindig törekszem arra, hogy a jogszabályokat az emberi méltóság tiszteletével együtt értelmezzem, és a kisebbségek védelme nem csupán jogtechnikai kérdés, hanem mélyen emberi feladat is. És a célom, hogy a mindennapi döntésekben is érvényesüljön az egyenlő méltóság, és az, hogy senki ne szoruljon háttérbe a származása, nemzetisége, vagy esetleg élethelyzete miatt. Hiszem, hogy a jogász felelőssége, hogy a jogot ne egy falnak értelmezzük, hanem hídnak használjuk az emberek között.

0: Ha valaki esetleg jogi segítségre szorul, de nem engedheti meg magának, hogy jogászhoz forduljon, akkor te mit tanácsolnál neki, hogy milyen megoldások lehetnek, vagy milyen utat kéne keresnie?
1: A jogegyenlőség nagyon fontos, de önmagában nem mindig elég. Az is számít, hogy az ember ténylegesen hozzá tud-e férni a jogaihoz, és ha valaki eleve fél egy hatóságtól, nem ismeri a jogait, nincs esetleg pénze jogi segítségre, vagy korábban rossz tapasztalatai voltak, akkor papíron lehet ugyanaz a joga, mint másnak, de sokkal-sokkal nehezebben tud élni vele. Ezért különösen fontosnak tartom a jogi felvilágosítást, és a hozzáférhető jogvédelmet is. Én azért küzdök, hogy azok az emberek, kisebbségek, nemzetiségek is hozzáférhessenek ingyenesen a jogi segítséghez, akiknek esetleg nincs pénzük, módjuk, lehetőségük eljutni egy komoly ügyvédi irodába, hogy érvényesítsék a jogaikat, és hozzánk fordulhatnak, csak ezt tudom ajánlani. Segítünk, megalapítottuk a Kárl Gáspár Református Egyetemen, egyedüléként Magyarországon az alapjogvédelmi szakjogászképzést, és olyan jogászokat képzünk, akiknek prioritás a kisebbségek, nemzetiségek védelme. Igyekszünk a közösségünket kiterjeszteni, és minél több jogásznak ezt a szemléletet átadni, hogy igenis segítsünk, és ne csak az anyagiak miatt, hanem egy karitatív módon a bajba jutott embereknek, akiknek nincs pénzük jogi segítséghez fordulni.
0: És hogy látod, a jogászi közösségen belül mennyire nyitottak erre a gondolatra?
1: Ez talán a következő generációban lesz még inkább erőteljesen kiteljesedett. Nagyon-nagyon nehéz, mert a jogászokat is megértem, hogy kezdőjogászként nem karitatív munkát szeretnének végezni, de úgy gondolom, hogy a középutat meg kell találnunk, és mindig az emberi értékeket kell néznünk, és segítenünk a bajba jutottaknak.
0: Személy szerint neked honnan fakad ez a motivációt, hogy ekkora nagy szívvel és lélekkel végzed a munkád, ahogy így ez a szavaidon keresztül is érződik, és ennyire érzékeny vagy ez iránt, a téma iránt?
1: Természetesen a gyökereimet nem tagadhatom meg, tehát nagyon-nagyon fontos számomra a családom, ahonnan jöttem, és a Jóistennek nem tudok elég hálás lenni, hogy én milyen nagy szeretetben és csodálatos családban nőttem fel, és sajnos nem mindenkinek adatik ez meg. És úgy gondolom, hogy ha már én a Jóisten tenyerén voltam, akkor kötelességem segíteni a társaimnak és olyan kisebbségeknek, nemzetiségeknek, akik bajban vannak, és esetleg nehezebb körülmények között élnek, és jogi segítségre van szükségük.

0: Hogy látod, te miben változtál mondjuk a pályád elejéhez képest? Mi az, amiben fejlődtél azóta?
1: Hát az az igazság, hogy én a pályám elején talán még empatikusabb voltam, de azért nem szabad annyira a lelkére venni az embernek minden egyes emberi történetet, és sajnos el kell ismernünk, hogy mindenkinek nem tudunk segíteni, hiába is szeretnénk, és nekem is ez a küldetésem, de mégis, ha találkoznék a fiatal pályája elején álló Edinával, arra figyelmeztetném, hogy ne akarjon túl gyorsan mindent tudni, hiszen a jog egy olyan terület, ahol folyamatosan tanul az ember, és azt is megmondanám neki, hogy soha ne veszítse el azt az embert, aki a jogi pályája elején volt. Szakmailag mindig felkészültnek kell lenni, talán ez a legkardinálisabb dolog. Határozottnak, merni kell kérdezni, és nem szabad attól félni, ha még nem tudja azonnal a választ, tehát a fiatal joggászoknak is ezt ajánlanám, és arra kell figyelni, hogy nem szabad engedni, hogy a sok ügy, a sok papír mögött eltűnjön az ember. Tehát mindenképpen az emberi személyiséget, a legfontosabb emberi értékeket, az erkölcsöt kell néznünk, és így segítenünk.
0: Mennyire nehéz külön választani, amit most itt valamennyire említettél is, hogy azokat a történeteket, amivel foglalkozol, hogy azt letenni munka végén, ha lehet ilyet. Vagy azt nem teszi le az ember délután 5-kor, amikor végez, hanem benned van. Ez mennyire nehéz számodra?
1: Bevallom őszintén, hogy nem könnyű, és talán ebben változtam, mert a pályám elején még érzékenyebb voltam, és egy-egy emberi történet annyira meghatott, és annyira szívbe markoló volt, hogy nem tudtam szabadulni a gondolattól, de ezt meg kellett tanulni, és egy kicsit lazítani és félretenni a munkát, mert nem lehet minden sorsot átérezni, mert akkor nem tudok a következő segítségkérőnek egy kezet nyújtani.
0: Hogy látod, vagy te mit tapasztalsz, hogy a fővárosban, a fővárosból többen érkeznek hozzád, vagy vidékről is megkeresnek egy-egy esettel? Mennyire jellemző az, hogy inkább azért itt a fővárosban úgy tudatosabbak az emberek?
1: Igen, sajnos a fővárosban tudatosabbak az emberek, és az a célom, hogy vidékre is elvigyük ezt a jogi segítségnyújtást, de mindenképpen ismeretterjesztéssel és a médiával muszáj eljutnunk a kisebb településekre is, mert ott talán még nagyobb szükség van a jogi segítségre.

0: Mi lenne még szerinted a megoldás annak, hogy az emberek jobban tisztában legyenek a saját jogaikkal adott esetben, vagy hogy éppen ha megsértették a jogaikat, mert lehet, hogy sokszor ezt egy laikus nem is tudja, hogy mikor kéne jogi segítségért fordulnia. Hogyan lehetne ezt még elérhetőbbé tenni az emberek számára, akár nem tudom, iskolai képzésekkel, vagy valahogyan ezt már fiatalabb korban beépíteni? Szerinted mi a megoldás?
1: Elsősorban azzal, hogy az emberek megtanulják, van lehetőségük fellépni a jogaikért. Nem szeretném, ha bárki úgy nőne fel, hogy előre lemond a saját jogairól, mert azt gondolja, hogy úgysem számít a hangja. A változás szerintem ott kezdődik, amikor valaki már nem azt mondja, hogy úgysem tehetek semmit, hanem azt, hogy mit tehetek ebben a helyzetben. Tehát ezt kell mindig központba állítanunk, és nem szégyen soha segítséget kérni. Nem kell mindenkinek jogi egyetemet végeznie, de azt tudnunk kell, hogy mikor érdemes segítséget kérni, milyen dokumentumokat őrizzünk meg, hová fordulhatunk, és mikor ne írjunk alá valamit anélkül, hogy azt megértenék. És nagyon-nagyon fontos, a jog akkor tud igazán védeni, ha tudjuk, hogy létezik. És ezt a média által kell az emberek tudomására hozni, már akár általános iskolában ilyen alapvető jogi tanulmányokat kell a gyerekeknek átadni, hiszen tudják, hogy vannak jogaik, és nem szabad senkit diszkriminálni a származása miatt. És ezt minden gyermeknek tudni kell.
0: Mi az, amire a pályád során a legbüszkébb vagy?
1: Amit már említettem, hogy megalapítottuk Magyarországon egyedüliként az alapjogvédelmi szakjogászképzést, és hatalmas sikere van, nagyon nagy hangsúlyt fektetve az alapjogvédelemre, és átadni a nemzetiségek, kisebbségek védelmét, én is ezen a kurzuson tanítok, és szívügyemmé vált. Illetve most védem meg a PhD disszertációmat, melynek a témája a jog és erkölcs az alapjogvédelemben, különös tekintetben a romaság helyzetére. Ez egy hatalmas nagy mérföldkő lesz számomra, és ez nagyon nagy kihívás is, és azt gondolom, hogy ha ezt a disszertációmat megvédem pár hónap múlva, akkor ez egy olyan dolog lesz, ami tényleg büszkeséggel tölthet el.
0: Nagyon sok sikert kívánok így előre is akkor a védéshez, és biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon jó eredménnyel fogod ezt is teljesíteni. Még a következő időszakról mesélj egy picit, kérlek, hogy milyen terveid vannak így az előtted álló években.
1: Tervek az mindig-mindig vannak, tehát a legfontosabb a szívügyem, a kisebbségek, nemzetiségek védelme. Tehát én ezért szeretnék tenni, nekem ez egy annyira fontos lelki küldetés, amelyet nem is tudok szavakba önteni. És azt szeretném, ha mindenki elvinné magával azt a gondolatot, hogy joga van kérdezni, joga van segítséget kérni, és joga van kiállni önmagáért. A gyökereimet megtagadni soha nem tudnám, és alapjogvédelmi szakjogászként különösen fontos számomra, hogy senki ne érezze azt, azért, mert más háttérből érkezik, kevesebbet ér, vagy kevesebb joga van. Mert az alapjogok legfontosabb üzenete számomra végül nagyon egyszerű, hogy minden ember számít, és minden ember egyenlő. A jövőre nézve szeretném tovább erősíteni azt a szemléletet, amelyben a jogvédelem nem egy távoli intézmény, hanem elérhető és emberközeli segítség. Számomra a legfontosabb, hogy a munkánk nyomán több legyen a bizalom, a megértés és a méltóság is. És azt gondolom, hogy ebben látom a hivatásom értelmét.
2: Csak-csak!

0: volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Dévlésza, Ficsenetos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió osko lovaritsko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale.
4: Kate ungriko rádió vosajsunen perománi síb. Muronav Kvalla Gábor. Kolompár Gábor, Leszko o Románó nav moci, Andai sótvat kert a kerel o Románók hetánipe. Vojkodob henel, névo Románók hetánipe trobúj. Lesz sajsunempe kadó, hajpo káver kurko. Papeszko trajovorbil, ott ritokko torsunen.
5: Konszasz kodó Amáro Viktor, Farkas Viktor. Na, penel manges unkaté moci. Nájkád, ne is kell, pendas mortyogó. Kérde? Öpend a szongja. Náj kérdem is tó. Mi tudsz is abora? Mi van sziaba? Penő piramni? Inki akkor, na, abba szasz, megszasz vísej. Lesz, így van, megszasz, mi lesz kisej. Penő, szóval kérde is abor ensz a káncsi. Penő, kutyi lász le, két hánék, ott andó soltvat kert. Kadó szasz, andó dújezera, haj andó októ. Penő, mangja, ha szitjárasz le, te kelen, te zsuti szárasz le, te szityon, hát szó te szityon, Viktor, persze az formis. Hát ha venni, matematikában te zsutin lesz, gázse, pegyám cicka, síp, angol, német, te zsanen te vorbin, ez a zsanem me. No, csikám lenn, vesz a te vorbi, addig vorbi szárnem, vagy trincsász uli anglateszkóva. Apola gelem lesz tár, inke volbi szárnem. Pel mange e anava. Zsakajó kunta, kajó csacsi, kajó robi, kajó gyuszika. Pel, hogy mi, vimek ott eszünk pasatú mende, te kerentum melyen dejék vátra, te vorbintum melyen, ha és avoran te cérdenket hánandó vatkertpa, te kerasz várzak, hogy csavla kérdem is tó. Ha, pen a vasta, zumanva, pendasz várzak a dodiló asta. De amúgy naszdiló, ke nagyon bár iskola szasz lesz már akkor, és me mindig opredik hozpeleszte. Jekvere mi remeke szamasz, vagy májusi szasz, mert meg andó szeptemberi rakagyilem. Hogy majdnem. Hát de ugyan andó kadó bers, andó oktobárdes bers rakagyilem. Vi me vi voj. No, kvi kérde, kérdem, hogy kate angla kérde szembe a menge, andó faházi, no kastunok kér, ott he ugye lem tan, katár polgármesteri, ha szózsan, ami például nem volt szokamav, mert ugye akkor kánesz az, a sztolika gyulasz az, katár a trádárió primári, romengo andó soltpat kell, és volt csidasz otthon. Na az mi, mert ott he csak dikhoz, kanadém duma, szamasz vagy pancsbárdes dőjéne. És meg ott idik lem, hogy pekadi szí, Szérom én reme, vágyó dimpekadi. Hajka mente kenen, ne csak felnőtt a vés, a vora.

No, Apollo bude kadok Erdan. Közben ugye a Viktor Csekgyesztyű Bisárdaszt egy zsutíma. Sajnos múlasz, gelasztára mendár. Zsungalonasz vagy ipeszász. Po dujezara haj po ohto, bers. Po decemberi haj po desu stárto gyesz. Kat akkor gelasztára a máropral. Akkor a bándreszász, sume, na, nasz kancsi. Jakú ike csikérdem kancsi. Felé pírén esze saboratek helen, szityárén az kot helyes ávelen, seja, szózsanám meg. Apalkalam miért, ugye gelasztálkadó sávó Viktor, szá, kot hemuklema, korkori, szá. Hát például miért csia ven, hát én saborakat hen, hát te torjon, zsutyárén, besén, trincsászul, egy új császul. Na, hát a mén, hát például akkor, pemandei o kaszavói bútyi, Bújt te kerem, hát szót kerem, te bisavab kére, saboren megint kére. Abba trival, stával, szakére bisal demle. Hát kerem. Szaszko te majd lás, és sabor a konzsa, ne nasz te kellen. Szóval, például mellé, ha kérde, kérdem, pendem lenge, no, tú, kada lesz ki, szi tyárka, di hajka, di. Mert mi csak zsanám kérde, te kérem szarvan. És unka, te nagyon misto. Cino tájmo kérdem, cino csapato. Megkérde gindi, hogy Buro ilo, kana vorbil palalende, báris bulhel, kje me gere gindi, hogy mishto sasso kérdem. Mishto sasso. Namange, me dikhoz, hogy lenge mishtoj. És majd bud kérdi le, kodol egy sasso von kérde, namaj cerra. No, apolal, perel manga, jék romhan, da vat kert, hogy cíjeszek, sógori, ando kiskörös, kere, busol mana jó, skalaci. Zsaszkot, heppenel, te kelász lesz ke, sajke, videl és a voren dújtri rupune, csokoládévo, vagy fagyivo, süteményo saj, vagy dújtri kera saj, sajke birite, kinavlenge majd, te kellene savora. No, hát közben meg kajut a nácsi kérőz bútyi, attól függetlenül, ha inkább parú vossz, mely ha ezt hozzanam meg. No, penel mangó, Laci, Ande kalocsa a kardászma, száz lesz egy programon, ott egy kell az, az kellene az, és ahol a sztár úr, száz, jobban rosszban a sztárok. Például a sunka de Gábor, tudtad kérdez azt kadó kérde, hogy ant kérdez azt tudjuk egyesülés, tovább szózsanám, mert akkor zsanész azt majd bári tekerez szár, kaszavét színet bútya, savoren majd fedel zsanész azt lett egy zsutisz. Meg sajke, hogy vitu, csitrubúj te keresztbútyik a tanácsi, sajke vitu, egy célra fizetési, zsanesz aztuk, hogy te desz vagy szózsonan meg.

No, vorbi să ardam cu te cadal la cesa, cadal mana eu șcasa, me care pendas, pendam lesche. Da, eu un but. Va după aș gest legalab. No, me vi șundem lesche vorba. Hai gelem ca eu vede, pendem cu socamab. No, pe 2-3, șon, vi care sas. Ando, 2 ezera hai pe ia, hai pe decemberesco, ia vartu gest. Attól a naptól, ugye, pekod, hogy ez, André jegyes is áll, de akadó egyes előtt, hogy ke Ternelúgya, érdekvédelmi hagyományőrző egyesület, Szileszkó, a NAV mai napig, és pennem, hogy nem kell jól, pennem, sunkat egy kateje papírúra, szakó felok érdem, szotavel, pennem, zsutíme tud. Azért zsutítod, meddig ahogy tudnád, csiszánk a szavoszálkadal terni máture, de mert például, hogy mai napig csizsanav, hogy szózta a zsuti szárdasz ma, mert ma nagyon but zsuti szárdasz kadorom. És ingérdasz ma, ma kaj románi manusa, kaj bári raj, andreszi kadasz ma, kanakám nem te tankoli, na, tud csak ammanca. Például az, hogy kana szártubúj te ura van ma, szárte vorbi, te naszi gyára, például azt mondja, lókezte, kanatrubúj te lókezte vorbi, kanate si gyára, te nem ukáz, hogy káverte, te penel peszki vorba, si gyára, hogy kanate mukáv, hogy te penel peszki vorba, mert például kadi kérde lásolj. Számúrod azt lesz, sőt. No, vi is tosz, kadi, ugye, a leszi kadasz ma, igen, nagyon buter, gázsenge, igen, buterom enge. Ugye közbe kérdem, megint ugye visszakérdem a vállalkozási, kérdem múre bútya, de közbe kérdez, mi kadó alapítmány. Kadó abba, ugye 2009, szasz. Apollal ugye szasz kérde, hogy szasz nagyon but pályázatúra. Ja, Csizsanos kérdetek iszkrié pályázatúra a szózsanam, mert például nyakja, hogy zsutív vagy szózsanam, mert mellindak el. Például engem is toj.

0: Kolompár Gábor, Leszko Románó Nav Moci, Andai Sótvatkerta Kerelo Románó Ketánipe, Vojkodob Henel, Névo Románó Ketánipe Trobúj, Lessaj Sunempe Kadó, Hajpo Káver Kurko, Papeszko Trajovorbil, Otrito Kotor Sunen.
1: No, neli szárna még pályázató, pont peko dolahogy pesavó rende, teszi gyáren le, teko repetárin le. No, a vilem kateka jó kánes, például lesz kis unkate kánes, neli szárdan pályázató, pesavóra, mert birite potinave tanáruren, tudja, hogy han, például mango kánes, például sunkate, csidam meg hancsi, szokkam ezt, vagy szozanam meg, zsungale cer, zsungale szporbi szárdas manca, de az volt a kodoszászó plán, hogy például az, hogy csizsuti, vagy szok mindig például de. Például kis unkate kánes, mi stoj, de azért kék a szavok, hogy hárisztan azt mondta, zsab angla tudte, po választási, és tőle fog így tudte parúvab. Jó, már pénz azt mondja, mi stoj. Hát úgy apolag, mert csi hojájban szasz pejek vár ezt. Pendem, hogy mi szár gindi van, mi volt pénz azt szár. Na jó van. Apolag, de duj ezer a hajpét destó vers, szaszó választású, egyszerűen mi ányészkó választásúre, ha pecini mányészkó választásúra, ugye, kóthe négy, andó stára, egy az egybe, andó jég, tényleg parúdemle. Feri mure stár manusa szaszkóthe. Csinő, kódő, akkor vagy megvédrósza, pendasz, hogy biztos csali zárnem. Átginavtati azt le, pende, hogy mistoj, nagy kancsi, gindó. És, átkadosz azt andó, 2000 hajándó des. Hát mert csinálj is az, hogy szójkat, én vagy szokam, amtöke rá vagy, szotrú bújtöke rá egyáltalán. Hát ez kathár zsanosz. No, apolal azért csak-csak, gelem kajó. Malajóska, lacikám, murokkal. Hájkán a pelem, pendem, hogy ame, nyeri szárdám. Csumidász ma, pedig voj, na nagyon kamlasz te csumidel emanúsen. Pent volt, ha szavesz a szare kínai úre, inkább bólogott ilyaz. Pent az vagy, lesz kell soha csifajasz te csumidelpe, jek vársz. Szerintem csipeszka romjana nagyon. Na, hogy múrsen, hagyj egy pesz, ezt reina romen. Múrop, ha? Szá csumid azt ma. De azért volt pent azt mangra, mert pent nem lesz, hogy zsav, ha szavesz tényleg a mafte paruba. Hogy azért pent azt, hogy szárte kerám. Hogy te keraván repapírúra, te ne dikelokán, ez szerint majd csak angla választási kell a penel, hogy abban te háraszagon végül, akkor a legutolsó pillanatban te soha télé papírúra.

0: Kávész baktálom, úrapraloro, kadorom, hogy vorbi, nagyon sukáres vorbi, karinga mende, és palpálekom most a boldan megszem, hogy a vorbake, hogy kanap hendankadott kíró ternot trajo. Kudja, még kalé sávé szapralszam. Keleszkó papu hajmurodat, sárségúk lepralszasz. És szóvorbi kadó, ó, romóro pokadó. Szóvorbi kadó, rompe peszkó trajo, ugye, vimeandó kadó részes oszimasz. Kudja, van még ott egybe se szaszkaringó van. Hát ugye, mert egyszerre majd budzsana szarvói, lesz ki paposzki, azért rúgunk, azt egy zsaltarandó sejmes, kész az, lesz ki penny, kárdebusol az borcsa, hajlakorom, kárdebusol az gergő. Hogy ikkal a rom szamátyon, az kebár egy mátyár, kenem van is az az. Hanasz pe. Ha csavila szávri, egy gergő vossz, állítólag andé graszt. Ha háli nepe, márdi nepe, ha sutasz pe, a jóska lesz ko papo, építind az peszkandó sejmes ker. Szerjék szász, hogy szokom akkor a vorbasza te penaptum enge, hogy kodó trajoszó voljuk a dorom penel. Nagyon sukár csorigáni trajoszasz, de sukárszasz. És penel kadorom, hogy csiparul a szopre. Csime csiparul a szopre, pedig kateszim, trandata ija bersengo manus. Te zsú tiltod el. Hogy csime csizsan a szopre, te parul a kodala bersa, pe intregolum a szokat ez alakánk. Ke csorre szamasz. Nagyon butrom szasz, besel az pokodó telepó. És szar több helyettük, jég szamasz, jég. No, hogy konszasz, konszikadó vagy koszikadó, jég szamasz. Ando hamaszkó, ando máró, jég hatjára szasz, csajú a szasz. Szaszék romnyi, a mári lalaj borcsa, ugye lasz, la, nasz csavorra, csak menj, ando menj heli, ando szávri csavorren. És kodik kirávla szabor zsénenge, e bute savor renge, haj pekel a szibakói, pekodó a barárgyil a mopre, haj pocsiken álló márra. Ke ugye... Sunk a te mugló prál, mert penavlatuk ke haj putyár, de saj penavla avrituk ke, hogy kate ando, andi vatkert. E rom nadugo hanasz. Me penavlatuk ke minnya. Szar szereztu palpále pasa a vasúta szaszek bári vágó hída. És ugye klarom mátyon az, ugye savorabok hajven az, bodagó szaszva szarven boka iszasz, csak ugye masznas páse. Hát ugye murodat hajlesz kopap, ugye zidosz manus az az, penasz, hogy illasz egy szoló, telenen az po pátó, ha szó avringrin az egy gázsos, teles indine bálesz egy gázsé, avri pizden az po levegő, hogy te sudról avri o báló. Hát dopasson egy bálesz a prekeci meg po fogasson. Ha egy kadal a romogyé zsana szán, de pláne murodil odad, tényleg úgy illasz egy bálesul, az popíko, i vincs fi kéregé lasz lesz. Ugye kádi, ugye budzsene csai vasas, rácsi peken az a romnya, ugye peken az, kirávn az, ha rácsi csai vasas, gyészé pale bokhaj vasas, ke ugye gyészé zsanász kell a rom, búcsi tekeren ande réza. És ugye nagyon butemlékos imakat hándik a divatkerta. És szomaladjú van múre pralenca. Ugye mindjárt kodi jutja andi múri gógyi, hogy sem is tosz az kate. És kamaszasz jeg háveres, majd feder szarek, ando csacsilo, majd feder kamaszasz jeg háveres, szadre csácsé pral. És kanadi kelo manus, ugye penszke prale meg ádeszim, hogy Andrea ilozi csak várekál ki kigyol. De tavasz baktáló tájszasztó.
1: Radio misto amende. Pe amare ship das tuma.

Kodongrikó rádióvó szasz perománi síb. Pejek kurkoduvar, saj malagyon manca, pe márca kóta, zsója kogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallják, ezúttal Pécsről. Az elmúlt műsorokhoz hasonlóan ma is betekintést nyújtunk a szerb népzene gazdag világába, ezúttal Azanovice Negovánovics lesz a vendégünk, aki nem csak kiváló népdalénekes, hanem ismert harmonika művész, aki szívesen komponál más előadó művészeknek is. Több mint 50 éves énekesi pályafutása alatt számos slágert komponált és örökített meg, Jugoszlávia fennállása alatt pedig kétszer választották az ország legjobb harmonikásává. Magyarországon több ízben vendég szerepelt. Utoljára 2018. január 27-én Budapesten. Dalai rendkívül közkedveltek a magyarországi szerbség körében, slágereit ma is szívesen énekelik. Mai műsorunkban tehát Novice Negovánovicsot mutatjuk be, az ő dalaiba, kólóiba, gazdag repertoáriába kínálunk önöknek betekintést. Jó vételt, kellemes rádiózást kíván a műsorvezető szerkesztő, Mándics Predrág.

0: Novica Negovánovics önéletrajzi vonatkozásokkal teli slágerét hallottuk. Az énekes a Králjevó melletti Adrani községben született 1945-ben. Tekintetel arra, hogy zenész családban nőtt fel, apja és nagybácsia is harmonikán zenéltek, hamar kapcsolatba került a népszerű hangszerrel. 5 éves volt, amikor először kapott harmonikát, és ez döntő volt a későbbi pályafutása során. A helyi általános iskola első osztályos tanulójaként már azzal dicsekedhetett, hogy önálló estje volt. Később pedig apjával és nagybácsiával zenélni állt különböző lakodalmakba, zenés rendezvényekre. A kezdetekre, illetve folytatásra Novica így emlékszik vissza.
1: Počasem u svojej porodici, u mojej porodici i otac i stric su svirali harmonike, muzička porodica ima.
2: Az én családomban az édesapám és a nagybácsim is harmonikások voltak, úgyhogy zenész családban nőttem fel. 5 éves voltam, amikor harmonikát adtak a kezembe, pontosabban a széken és az ágyon forgattam a hangszert, mert kicsi voltam hozzá. Kedvem szerint játszottam a billentyűkön, és ez a hangszer iránti szerelem a későbbiek folyamán is megmaradt. Azóta is zenélek, énekelek, és amíg élek, ezt fogom csinálni. Hozzá kell tennem, hogy a Krájevó melletti szülőhelyem Adráni és a Morava folyó ma is ihletet nyújt, hogy új dalokat komponáljak nem csak magamnak, hanem énekes kollégáimnak is. A Morava olyan folyó, amely állandó inspirációt jelent.
1: Vagy nem Morava, nešto specifično sigurno, nas ona inspiriše. Ja to kažem, popevali smo svaki žbun pored Morave.

0: Jedda Réka u mom kraju, azaz egy folyó az én szülőföldemen. Ezt a címet viseli Novice Negovánovics ismert slágere, aki, mint hallhatták, a Morava folyóból merít gyakran ihletet, és nem csak abból, hiszen a publikum nem csak énekei, hanem a kólói miatt is szívébe zárta az előadó művészt. 1966-ban Szokobányában Novica Negovánovics kétszer is diadalmaskodik a jugoszláviai harmonikások megmérettetésén. Egyéni versenyben is és a duettek megmérettetésén Dragan Mátic Zsilicsel az oldalán győztesként hagyja el a fesztivált, és ezzel szinte pillanatok alatt berobban az esztrád világba.
1: Kola, da, smimasem, sám, najpoznatiji, to mogu reći, lična karta je Pericino kola.
2: Számos kólom van, de közülük is kitűnik a Perica kólója. Ezzel szoktak engem azonosítani, pontosabban ez az én zenei védjegyem. De utána még számos szép kóló következett, körülbelül 20. Van, amelynek én vagyok a szerzője, de olyan is van, amely öcsém Predrag szerzeménye.
0: Mondta Novice Negovánovics, akinek Pericino kóló című szerzeménye felejthetetlen.

Nem csak a szokobányai győzelme miatt maradt emlékezetes 1966, hanem mert abban az évben jelent meg az énekes első önálló lemeze, az Ach, zašto te prej ne sretoh, azaz Miért nem ismertelek meg előbb című.

Novica Negovanovic nevéhez számos sláger fűződik. Több mint 300 dalnak a szövegét és zenéjét ő szerezte, de mint hallhatták, több kiváló kólónak a szerzője is. Leghíresebb szerzeményei 1970 és 1980 között lettek feljegyezve. Közülük hallgassuk meg a Kogodine Brai Starostice Boi, azaz ki az éveket számolja, az fél az öregségtől című dalt.

0: Ambar átlépte az életének 7. évtizedét, Novica Negovanovic, aki 1989 és 2003 között Amerikában élt és alkotott, ma is énekel, zenél, fellépésekre jár. Otthon Adraniban fiatalokat tanít harmonikázni, énekelni, és igyekszik rámutatni a szerb folklór megőrzésének fontosságára.
1: Svakom slučaju bi mlađi me preporučio da ne zaborave naš folklor, da ne zaborave našu lepu narodnu pesmu, mi imamo bogat folklor.
2: Mindenkinek, de főleg a fiataloknak üzenem, ne feledjék el a szerb folklort, a szép népdalokat. Mi gazdag folklorral rendelkezünk, amelyet ápolni kell, meg kell őriznünk. Számos külső zenei hatás éri a zenénket, ami nem gond, de tudnunk kell, hogy hol húzzuk meg a határt. Tisztában kell lennünk azzal, hogy mik az értékeink, mennyire fontosak azok, és ennek hangot is kell adnunk.
1: Tehát, hogy ez a nincs, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy ez nem a, hogy

Kedves hallgatóink, Önök a Nemzetiségek Zenéje című műsort hallották, és benne a népszerű Novica Negovánovics, népdalénekest és zeneszerzőt, aki 2021. augusztus 9-én hunyt el. A művész azonban a halála után is az általa hátrahagyott dallamok, hangok és szellemiség révén tovább él. Emlékét és életművét a rajongók és a család is őrizni fogják. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Mándich Predrágot hallották.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.